0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés méz lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagy fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvázokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tervezzük a nyaralást is tudatosan. Bringás reggeli a Rákóczi téren várják a kerékpárosokat. Felhők, záporok, esetleg pici napsütés a mai kínálat. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A tudatos tervezés és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket nyaraláskor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Sokan lebuktak a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzésén. A rendőrök múlt héten több mint 7300 ilyen járművet állítottak meg országszerte egy nemzetközi razzia keretében, és csak nem 2600 alkalommal találtak jogsértést. Leggyakrabban gyorshajtás miatt büntettek, de sűrűn előfordult az is, hogy nem voltak rendben a papírok, a sofőr nem kötötte be magát, illetve nem tartotta be a rakományra vagy a pihenőidőre vonatkozó szabályokat. A forgalmit 13 esetben vonták be azonnal. Reggelivel várja a kerékpárosokat ma a 8. kerületi Rákóczi téren a BKK. A Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez csatlakozva kakaós csigával, sajtos pogácsával, almával, üdítővel is kínálják a biciklivel munkába, iskolába tartókat. A bringás reggeliken országszerte 10 000 bicikliződ vendégelnek meg több mint 120 helyszínen. Sejemöv tarsolylemez, aranyozott veretek. A honfoglalás korába repíti a látogatókat a Magyar Nemzeti Múzeum. A májusi hónapkincseként látható különleges lelet együttesre a Bács-Kiskunvár megyei Akasztó határában bukkantak. A régészeti feltárásokon három a 920-as 30-as években elhunyt harcos temetkezése került napvilágra szinte érintetlenül. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő így érkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kiváló keddet szeretnék kívánni mindenkinek, úgy egészségben, mint egészségben leginkább, a többi az abszolút, de lényegtelen, jó? Azt be lehet pótolni, meg lehet rendelni, kiszállítják házhoz, úgyhogy a legfontosabb, remélem mindenki ma reggel is kifejezetten üdének, frissnek és jónak érzi magát. Ha nem, holnap reggel ismét meg lehet próbálni. Na, kedhez értünk, nem ragozom. Május 12-e a dátum, marad ez a pici cifrább májusi időjárás, de legalább nem rekkenünk és kukkanunk meg. Viszont az utakon vigyázzunk, természetesen a zenéket hozom, na meghozom majd az információkat, a rock történeti csemegéket, amiket közösen együtt megrágcsálunk, és vagy megízlelünk, vagy kiköpünk. Jó? És persze a zenék is. Alig várják, bárig meghallgassuk őket. Úgyhogy

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Kérem, hogy az autópályák sávelhúzott felújításokkal terhelt szakaszán mindenki legyen nagyon óvatos. Továbbra is útszűkületre kell számítani a harmadik kerületben, a Raktár utcában, a Szél utca és a Vihar utca között, illetve sávlezárás a Lehel utcában, a Kartács és a Róbert Károly között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hétnél tartunk, nem tudom, említettem-e már, de ha esetleg ismernek Pongrácot, aki egyébként csak halkan jegyzem meg az egyik ismert fagyos szent, akkor azért köszöntsék fel, jó? Most hírek, információk, aztán megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a krónikások.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Folytatódik ma a miniszterjelöltek meghallgatása. Országos állateledelgyűjtést rendeznek hétvégén. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés méz lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagy fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 79 Rock FM, jó reggelt, jó utat és jó munkát! Na nézzük a krónikákat. 1972 Rolling Stonesnak megjelent az egyik legmeghatározóbb dupla stúdióalbuma, az Exile in Main Street, amely a kritikusok szerint a zenekar pályafutásának hát egyik csúcspontja. Aztán Mick Jagger, apropó Rolling Stones, Mick Jagger 71-ben Saint-Tropez-ban feleségül vette Bianca Perez-t, amely az évtized egyik legnagyobb média visszhangot kiváltó rock esküvője volt. 86-ban pedig a Metallica és Ozzy, hát a heavy metal történetek egyik legendás koncertpárosítása zajlott, e napon lépett fel az El Paso-i Country Coliseum színpadán a Metallica Master of Puppets turnéjának keretében. Drága jó Ozzy-nk. Így. Na, majd még azért bogarászunk. 103.9 Rock FM, utakon vigyázni!
1: A rockzene legnagyobb sztárjai ide költöztek. 103.9 Rock FM.

0: Sprock közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Forgalomkorlátozás a Lehel utcában a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, illetve sávzárás a második kerületben a Gábor Áron utcában, az Orló utca és a Fillér lépcső között.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
0: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
7: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Tervezzük a nyaralást is tudatosan. Bringás reggeli a Rákóczi téren várják a kerékpárosokat. Felhők, záporok, esetleg pici napsütés a mai kínálat. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A tudatos tervezés és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket nyaraláskor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
13: Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
12: Sokan lebuktak a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzésén. A rendőrök múlt héten több mint 7300 ilyen járművet állítottak meg országszerte egy nemzetközi razzia keretében, és csaknem 2600 alkalommal találtak jogsértést. Leggyakrabban gyorshajtás miatt büntettek, de sűrűn előfordult az is, hogy nem voltak rendben a papírok, a sofőr nem kötötte be magát, illetve nem tartotta be a rakományra vagy a pihenőidőre vonatkozó szabályokat. A forgalmit 13 esetben vonták be azonnal. Reggelivel várja a kerékpárosokat ma a 8. kerületi Rákóczi téren a BKK. A Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez csatlakozva kakaós csigával, sajtos pogácsával, almával, üdítővel is kínálják a biciklivel munkába, iskolába tartókat. A bringás reggeliken országszerte 10 000 bicikliző vendégelnek meg több mint 120 helyszínen. Sejemöv, tarsolylemez, aranyozott veretek. A honfoglalás korába repíti a látogatókat a Magyar Nemzeti Múzeum. A májusi hónapkincseként látható különleges lelet együttesre a Bács-Kiskunvár megyei Akasztó határában bukkantak. A régészeti feltárásokon három a 920-as 30-as években elhunyt harcos temetkezése került napvilágra szinte érintetlenül. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat. Többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő így érkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kiváló keddet mindenkinek, jó utat és kevés munkát, szóval fagyos szentes napunk van, és mennek pongrácok, akkor köszöntsék fel!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! No, ha esetleg valaki úgy érzi, hogy szűk a cipő, hát el kell, hogy meséljem, hogy 1983-ban Meatloaf e napon csődbe ment. Az egyik legbizarabb pénzügyi összeomlás volt az a rock történelemben, mivel az énekes úgy ment teljesen tönkre, hogy közben a lemezeiből milliókat adtak el. Miután Meatloaf kirúgta korábbi menedzserét, David Zonenberget, a férfi 51 millió fontra perelte. Ezzel párhuzamosan a lemezkiadója visszatartotta a jogdíjak kifizetését, és azt állította, hogy egyébként az eladási rekordokat döntő Bat Out of Hell album még nem is termelt tiszta profitot. 45 egyidejű pere volt. Az énekes és állandó zeneszerzője Jim Steinman között is elmérgesedett a viszony a bevételek elosztása miatt. Meatloaf elmondása szerint egy időben összesen 45 különböző per futott ellene. Ennek összértéke olyan 80 millió dollár volt. Hát és mindez gyakorlatilag 11 ügyvédet igényelt, és a hatalmas ügyvédi számlák miatt tartalék pénze elfogyott. A csődeljárás során szegény Meatloafnak el kellett adnia a házát, minden személyes vagyonát, és a bíróság még a saját dalainak kiadói jogait is elárverezte. Úgyhogy senkinek nem könnyű, mindenki a maga szintjén nyomorog. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: 99. Rock FM.
1: Fél nyolc és annak környéke, úgyhogy hírek, információk, aztán majd, kedves ma születettek, és boldogot, megnézzük, hogy ki az az ikonikus figura, akivel el lehet dicsekedni, hogy közös a születésnap. És persze zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Az ENSZ szerint éhínséghez is vezethet a műtrágya blokkád. Vigyázni kell a bőrápolási trendekkel, felhők uralják az eget, eshet is több felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szerint egy év alatt mintegy 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. Éhínséget okozhat a műtrágya blokkád. Az ENSZ szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a Hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztetett, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállító hajó átengedése is enyhíthetné a helyzetet. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: Mintegy 250 kiló csempészet elefánt agyart foglalt le a tájföldi rendőrség. A gyanúsítottak a közösségi oldalakon próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. Az ügyben 9 embert vettek őrizetbe. A lefoglalt elefánt csont értéke nagyjából 90 millió forint. Tájföld a nemzetközi elefánt csont csempészet egyik fontos központjának számít. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kiváló keddet mindenkinek, kevés munkát, nyugodt közlekedést és jó egészséget. Na meg boldog születésnapot, kedves május 12-eiek. Hát egy dobos, Eric Singer, a Kissből, The Catman, aki ugyebár Peter Criss ikonikus The Catman macskaember sminkjét is, jelmezét is örökölte, amikor annak tragikus halála után belépett a bandába. Egyébként nem csak a Kissben, hanem a rockzene legnagyobb ikonjai mellett is maradandót alkotott. 85-től 87-ig Tony Iommi hívására csatlakozott a Black Sabbathhoz. Aztán az 1990-es évektől kezdve éveken át turnézott és stúdiózott Alice Cooperrel, többek között a Brutal Planet, vagy éppen a The Eyes of Alice Cooper lemezeken. De Brian May is képben van, a Queen gitárosának 98-as szóló turnéján szintén ő ült a dobok mögött, a tragikusan elhunyt Cozy Powell helyett, és elsősorban dobosként tartjuk nyilván, de kiváló énekes is volt. A Kiss koncerteken ő énekelte a Peter Criss által híressé tett Bath és Black Diamond című lírai, illetve hát a rocksslágereket. És hát elmondható róla, hogy kisebb megszakításra több mint két évtizeden át, egészen a Kiss 2023-as decemberi utolsó búcsú koncertjéig ő maradt a zenekar biztos pontja a dobok mögött. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Eric Singer, a Kissből, 103.9 Rock FM, na ünnepeljük!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Autópályáink aktuális felújításainál, sávelhúzásainál kéretik nagyon vigyázni. A 18. kerületben a Baross és a Vlassis Gyula utca kereszteződésében forgalomkorlátozásra kell számítani.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A méhészeket is sújtja az aszály, fogyás zsírégetést ígérő szereket vizsgálnak a fogyasztóvédők. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás. Tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvázokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repcetermése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Interspar áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő ígérkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat, jó munkát, kedves pongrácok, boldog névnapot! A zenék pedig szépen sorban érkeznek!

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kiváló keddet mindenkinek és stresszmentességet. Szóval 1986-ban a Metallica márciusában jelentette meg harmadik albumát. Master of Puppets, Ozzy Osbourne menedzsmentje, felesége Sharon vezetésével felismerte a bandában rejlő potenciált, és meghívta őket az Ultimate Sin turné észak-amerikai szakaszának előzenekaraként. És akkor jött a május 12-i El Paso-i állomás, a turné 86-ban érkezett ide, a Metallica ekkor már akkora tömegeket vonzott, hogy a nézők jelentős része kifejezetten miattuk vette meg a jegyet, ami ritkaság volt egy előzenekar életében. Ozzy Osbourne lenyűgözte a fiatal banda energiája, a turné során gyakran a színpad széléről nézte a fellépésüket, és egy interjúban kijelentette: azonnal tudtam, hogy valami egészen különlegeset látok. A közönség megőrült értük. A turné alatt egyébként a Metallica tagjai hirdetetten sokat lazítottak. Ekkor ragadt rájuk az Alkoholika gúny név, és bár Ozzy ekkoriban próbált józan maradni, a turnó végén a Metallicával közösen ünnepelt, ami James Hetfield elmondása szerint kaotikus, de életre szóló élmény volt. Hát így történt ez akkoriban, amikor Ozzy felfedezte a Metallicát 1986-ban. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Sok teherautó és buszsofőrt büntettek meg a múlt heti razzián. Honfoglaláskori tárlat nyílt a Nemzeti Múzeumban. Felhők, záporok, esetleg kis napsütés a mai kínálat. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A tudatos tervezés és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket nyaraláskor. Hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondja Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Sokan lebuktak a teherautók és buszok egyhetes ellenőrzésén. A rendőrök múlt héten több mint 7300 ilyen járművet állítottak meg országszerte egy nemzetközi razzia keretében, és csak nem 2600 alkalommal találtak jogsértést. Leggyakrabban gyorshajtás miatt büntettek, de sűrűn előfordult az is, hogy nem voltak rendben a papírok, a sofőr nem kötötte be magát, illetve nem tartotta be a rakományra vagy a pihenőidőre vonatkozó szabályokat. A forgalmit 13 esetben vonták be azonnal. Reggelivel várja a kerékpárosokat ma a 8. kerületi Rákóczi téren a BKK. A Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez csatlakozva kakaós csigával, sajtos pogácsával, almával, üdítővel is kínálják a biciklivel munkába, iskolába tartókat. A bringás reggeliken országszerte 10 000 bicikliző vendégelnek meg több mint 120 helyszínen. Sejemöv tarsolylemez, aranyozott veretek. A honfoglalás korába repíti a látogatókat a Magyar Nemzeti Múzeum. A májusi hónapkincseként látható különleges lelet együttesre a Bács-Kiskunvár megyei Akasztó határában bukkantak. A régészeti feltárásokon három a 920-as 30-as években elhunyt harcos temetkezése került napvilágra, szinte érintetlenül. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Kerestem, hogy miként emlékezett vissza James Hetfield erre a bizonyos El Pasoi 86-os koncertre. Hetfield elmesélte, hogy 24 éves fejjel Ozzy Osbourne számukra egy elérhetetlen félisten volt, így kifejezetten sokkolta őket, amikor Ozzy közvetlenül és barátságosan közeledett hozzájuk. Így emlékezett, ott ültünk az öltözőben, és egyszer csak belépett Ozzy egy köntösben, és megkérdezte: van egy kis sörötök? Mi csak néztünk egymásra, hogy Isten, ez tényleg Ozzy. Megitta velünk a sört, viccelődött, és teljesen közvetlen volt. Azonnal szerelmesek lettünk belé, mint emberbe. Hetfield elmondása szerint minden egyes este a színpad széléről figyelték Ozzy fellépését, mert tőle akarták megtanulni, hogyan kell uralni egy hatalmas aréna közönségét. És egyébként azt is elismerte James Hetfield, hogy Ozzytól lestel, hogyan kell a frontembernek az ujja köré csavarnia a tömeget, az állandó interakciókat, a benyomást. És hát természetesen ez a figyelem kölcsönös volt, mert mint mondottam, amikor a Metallica volt színpadon, akkor meg Ozzy állt a színpad sarkán. Hát így van ez, kérem tisztelettel. Amikor a generációk erősítik egymást. 103.9 Rock FM, a zenéjük.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. M1-esen Tatabánya és Biattorbágy között a kiépített terelésekben jó hosszúak, óvatosan 50-es meg 20-as között, illetve van egy sávzárásunk a Lehel utcában, nevezetesen közvetlenül a Róbert Károly körút meg a Kartács utca között, ott óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039.
2: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
5: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
9: Autódaruk Kósvéber.
10: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Egyre több az elektromos autótöltő idehaza. Elefánt agyar csempészeket fogtak Tájföldön. Ma felhők uralják az eget, eshet is több felé. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 4000 engedélyköteles elektromos autótöltő működik idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szerint egy év alatt mintegy 1000 új töltőberendezést helyeztek üzembe, így számuk már meghaladja a 4200-at. A legtöbb töltő továbbra is Budapesten van, de több vármegyében is jelentősen bővült a hálózat. Éhínséget okozhat a műtrágya blokkád. Az ENSZ szerint akár 45 millió embert is érinthet, ha tovább akadályozzák a szállítmányokat a Hormuzi szorosnál. A világszervezet arra figyelmeztetett, több afrikai országban hamarosan véget ér a vetési időszak, ezért sürgősen helyre kell állítani a tengeri forgalmat. A szakértők szerint már napi néhány műtrágya szállító hajó átengedése is enyhíthetné a helyzetet. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
13: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen hirtelen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
12: Mintegy 250 kiló csempészet elefánt agyart foglalt le a tájföldi rendőrség. A gyanúsítottak a közösségi oldalakon próbálták eladni az Afrikából érkezett illegális árut. Az ügyben 9 embert vettek őrizetbe. A lefoglalt elefánt csont értéke nagyjából 90 millió forint. Tájföld a nemzetközi elefánt csont csempészet egyik fontos központjának számít. A sok felhő miatt alig érvényesül a nap, bár keleten eleinte hosszabb időre is előbújhat, többfelé jöhet eső, zápor, zivatar, de később csökken majd a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. 16-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos felhős idő így érkezik, a fővárosban már 21 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, zökkenőmentes keddet kívánok mindenkinek, remélem, hogy ez idáig minden rendben, akkor már ezek után sem lesz gond, kicsit változékonyabb lesz az időjárásunk, de azért fagyosak nem leszünk, most csak azért mondom, erre ismernek Pongrácot, akkor tessék köszönteni.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A méhészeket is sújtja az aszály, fogyást, zsírégetést ígérő szereket vizsgálnak a fogyasztóvédők. Felhők takarhatják el a napot, eshet is sok felé. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik a gyors kormányalakítás, tegnap kezdődött és ma is zajlik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A tárcavezetők a tervek szerint délután tehetik le esküjüket. Az új kabinet 16 minisztériumot működtet majd. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés méz lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagy fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Fogyást, zsírégetést ígérő étrendkiegészítőket is vizsgálnak a fogyasztóvédők. Ez a piac az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre több ilyen termék kapható a hagyományos, illetve az online boltokban. A nyár előtt ráadásul a kereslet is megugrik. A tapasztalatok szerint azonban sok a szabálytalanság. Rendkívül gyakoriak például a tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló reklámok. Az sem ritka, hogy online terjesztett hamis tévériport próbálják eladni a termékeket. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most kiemelten figyeli ezt a termékcsoportot. Országos állateledelgyűjtést rendez hétvégén az egyik hazai áruházlánc és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A Mancsa Bajban akcióban szombaton és vasárnap az Intersvár áruházakban várják a kutyák és macskák számára felajánlott eledeleket és egyéb adományokat. A szervezők szerint az összegyűjtött támogatások sok esetben hónapokig segítik a civil állatvédő szervezetek munkáját és a gazdátlan állatok ellátását. Nagyrészt erősen felhős idő várható, de keleten néha hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, estére aztán nyugat felől fokozatosan csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Holnap reggelre keleten is megszűnik a csapadék, napközben már több órás napsütés várható gomoly felhőkkel, elszórtan záporral. Hajnalban 1-9, nappal 16-19 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel.

Du hast mich. Du hast mich.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, ezen a héten is eljött egy jóféle kedd, haladunk a hosszú hétvége felé, azért annyira ne szaladjunk még előre, mert itt van számtalan szebbnél szebb rockzene, amelyeket meg kell hallgatnunk, de hát még nagyon korai órákban vagyunk itt kedden, még csak 10 óra múlt, úgyhogy én azt mondom, hogy ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihít, mert van olyan is bizony. Mi meg fogunk hallgatni egy T-Rex dalt, amely nem csak a glam rock egyik alapműve, hanem egy korszak szimbóluma, fülbemászó riff, szexi hangulat, laza rock and roll életérzés és Mark Bolan utánozhatatlan stílusa, a 70-es évek egyik legikonikusabb rock slágere, ez pedig nem más, mint a Get It On, egy igazi rock klasszikus, és ő, ez a dal repítette csúcsra 1971-ben a T-Rex együttest. Én szerintem ebből ennyi elég is, mármint belőlem. A T-Rex jön, ez a Get It On.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Bryan Adams folytatja, aki bizony folytatja nálunk nem sokára. Én ezt megmondtam, mert hogy ugye ő éppen Roll with the Punches turnéját bonyolítja, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Bryan Adams Magyarországra érkezik. Rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar. 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csak nem 5 évtizede tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, és hát ugye ő 2 évente visszatér Magyarországra, itt volt az ideje, hogy jöjjön, és biztos, hogy ez a dal is szerepel a koncert repertoárjában. Ő Bryan Adams és a Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Na, hol volt, hol nem volt 1976-ban egy 16 éves gitáros, nevezett Wolf Hoffmann, beszállt egy zenekarba, és ezzel letette a Teuton heavy metal alapköveit. 50 év, több millió eladott lemez, és olyan korszakalkotó himnuszok, mint a Boys to the Wall, a Restless and the Wild, vagy a Metal Heart, az Accept a csúcson ünnepli fél évszázados fennállását. Bizony a banda 50 éves lett, és ennek örömére egy nagyszabású európai turnéval ünnepelnek, mégpedig 2026 végén. A körút különleges vendégei a méltán neves Dynasty és Till Gunner, a konvoj Budapestre pedig, igen, Budapestre pedig december 6-án gördül be, egészen pontosan a Barba Negrába. A jubileum apropójából pedig a zenekar idén egy különleges, újravett klasszikusokat és vendégeket felvonultató albummal is jelentkezik, szóval itt is minden együtt van az ünnepléshez. Hát akkor boldog 50-et, Accept Voice to the Wall!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és rohanunk, szaladunk előre a hosszú hétvége felé, hát azért még két hét hátra van, tehát azért úgy tényleg, hát már nem egész két hét, de ettől függetlenül ezt a nem egész két hetet mi nagyon, de nagyon jól töltjük el, pesgünk itt a legjobb rockzenékre, aki esetleg dolgozik, az jó munkát, az, hát annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, és aki otthon pézik, annak jó pihit. Online streamen is lehet bennünket hallgatni, bárhol a világban, www.rockradio.hu, és akkor ott vagyunk, a Sweet együttessel megyünk tovább, ugye a 70-es évek legmenőbb glam rock bandájának egyik legmenőbb felvétele ez. A dal eredetileg a banda Desolation Boulevard című albumán jelent meg, és ez a dal tulajdonképpen, hát ugye az a cím, hogy Fox on the Run, tehát a futóróka, nagyon sokan így fordították volna a 70-es években, de ez nem így van, hanem a Fox szó az a csinos nőket jelentette, akik ugye a zenekar körül forgolódtak, magyarul grupik voltak. Sweet Fox on the Run.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na Meredith Brooks folytatja, aki egy igazi One Hit Wonder, egy slágere volt ám az annál nagyobb, és az már mindjárt a Blurring the Edges című debütáló albumán jelent meg, és a 90-es évek egyik legismertebb női rock himnuszává vált. Tulajdonképpen egy rock feminista himnusz, ezt így kell elképzelni, arról szól, hogy mennyire sokoldalú és ellentmondásos tud lenni egy nő személyisége, és ezzel tulajdonképpen nagy igazságot énekel meg. Hát akkor elképesztő sikert aratott, 4 héten át ott volt a top 10-ben az Egyesült Államokban és Angliában, és emellett még további 9 országban került a legjobb 10 közé. A kislemezből csak Amerikában több mint 1 millió példány fogyott, Meredith Brooks pedig 1998-ban Grammy-díjra is jelölték a legjobb női rock ének előadás kategóriában. Egyébként a Beach azóta számtalan filmben és sorozatban felcsendült, és máig a 90-es évek egyik legemlékezetesebb rock slágere, és azt is hitték róla, hogy Alanis Morissette énekli, pedig nem. Ő Meredith Brooks és a Beach.

93 Rock FM és Iron Maiden. Egy picit az Iron Maiden nekem olyan, mint hogyha mindig így itthon lennének Magyarországon, mert hogy imádjuk őket, és ők innen indították az 50 éves születésnapi turné sorozatukat. Ugye a Run for Your Lives tavaly Budapesten startolt két teltházas koncerttel a Papp László Budapest Sportarénában, és most május 7-én limitált számú vásznon mutatták be a mozik az Iron Maidenről szóló dokumentumfilmet. Az alkotás címe Burning a Mission, és az egyik vetítésen, mégpedig Londonban a Leicester Square-en megjelent maga a banda is, ahol Eddie is ott volt természetesen, körülbelül kétszer akkora volt, mint kétszer olyan magas volt, mint egy ember. Na mindegy, lényeg az az, hogy ez a film több mint 50 éves történetet mesél el, számos interjú és érdekes részlet segítségével a zenekar tagjai és közvetlen munkatársaik mellett többek között olyan interjú alanyok is feltűnnek a filmben, mint Lars Ulrich a Metallicából, Chuck D a Public Enemyből, vagy a filmsztár Javier Bardem. A Run for Your Lives turné pörög tovább, idén Pozsonyban lesznek hozzánk a legközelebb, mégpedig május 30-án. Jön az Iron Maiden és a Hallowed Be Thy Name.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

100.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt. Hát ez a hét is elég gyorsan elkezdett szaladni, mert hogy most már igen, elmúlt dél, úgyhogy mindenkinek kellemes kedd délutánt kívánok. Mi itt a Rock délelőttben nagyon durván a legjobb rockzenéket játsszuk, de ez így van a Rock délutánban is, a Rock Darányban is, meg a Rock reggelben is. Szóval 0-24-ben heti 7 napon át, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, meg pedig www.rockradio.hu, és akkor ott vagyunk. És érdemes is, mert hát a Journey érkezik. A legendás Our Banda 6. Departure című 1980-as lemezének legnagyobb slágere jön, amely mind a mai napig aktuális. A tagok elmondása szerint a szám megszületését a Thin Lizzy dalainak stílusa inspirálta, akikkel 1979-ben turnéztak együtt, és ez volt a zenekar egyik első nagyslágere, a Billboard 100-as listáján a legjobb 25 közé került, megjelenése évében a Golfőrültek című vígjátékban is felcsendült, de a fiatalabb generáció minden egyes sorozatban megjelenik ez a dal, egyébként onnan ismerheti. Ez a Journey és az Anyway You Are.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na, hát azt mondja, Meatloaf érkezik, akinek volt egy pár jó slágere, mégpedig a most következő Rock and Roll Dreams Come True is, amelyet eredetileg 1981-ben Jim Steinman rakott rá a saját albumára, hát ez az ő szerzeménye, de mivel ő nagyon sokat dolgozott együtt szerzőként Meatloaf-val, hát egyáltalán nem csoda, hogy 1993-ban elővették ezt a felvételt, és a Better Out of Hell Part 2 Back into Hell egyik kislemezeként aratott óriási sikert, a dal mindkét verzióban top 40-es lett, de Meatloaf előadásában világszinten is nagyot ment, Angliában top 15, Amerikában top 20, Kanadában pedig egészen a top 5-ig jutott, és ami igazán különlegessé teszi, ez nem csak egy dal, hanem egy üzenet, a rockzene mindig ott van, amikor szükségünk van rá, amikor minden szétesik, csak feltesszük a fülest, és már nem vagyunk egyedül, hát szerintem ennél több nem is kell. Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come Through.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, a Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. Az 57-es kilométernél Budapest felé a Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtó ágát aszfaltozás miatt zárták le, kerülőútként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszi szépen, és jöhet a Shrek betétdala, ez a Smash Mouth és az All Star.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
5: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt.
5: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
9: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
10: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
12: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a... Nem, a keddi Rock délelőtt, bizony, úristen, azért mondom azt, hogy ennyire gyorsan megy az idő, mert már azt sem tudom, hogy hétfő van, vagy kedd van, nem, kedd van, 5. hó 12-e 2026-ban járunk, csak azok kedvéért mondom el, akik olyanok, mint én, hogy azt sem tudják, hol vannak és mit csinálnak. Na és egy a lényeg, hogy mi itt a legjobb rockzenékkel vagyunk, ezt viszont biztosan tudom, hát már annál is inkább, mert jön az Aerosmith dala, nekem megmondom őszintén, ez egyik legnagyobb kedvencem, amely, hát ugye hihetetlen, de több évtizedes karrierjük során először kerültek a brit albumlista élére, mégpedig One More Time című EP-jükkel, amelyet a feltörekvő brit rockerrel, Youngblooddal készítettek, aki annyira nem is feltörekvő már egyébként, hiszen nemrégiben Grammy-díjat nyert, hát még megnézzük a jövőt, minden esetre az Aerosmithnek most sikerült, behúzták azt a pozíciót, ami eddig hiányzott a gyűjteményükből, hát sok sikert nekik a jövőben is, ez a tény.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásároslemény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építenek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. +36 20 99 909 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedés infókat. Köszönjük szépen, és miután itt mi a legjobb rock and roll arcokkal vagyunk, hát akkor egy jó Guns N' Roses, ez az nem maradhat ki. Welcome to the jungle.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett, olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Give Me All Your Love, vagy pedig az a dal, amelyik most jön, ez a Fool For Your Lovin'.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Des, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sziszi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
9: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és annak is már az utolsó óráját tapossuk, hát nagyon-nagyon gyorsan menetelünk a május közepe felé, és ennél fogva a vége felé, nem sokára itt a június. Hölgyeim és uraim, ezt el sem hiszem, elkezdődött, hiszem, hogy csak most kezdődött el 2026. Hova rohan az idő, hová telik el 20-30 év, ilyen iszonyúan gyorsan, na jó. Hát ezt a filozófiai gondolatot befejezvén azért én így tálalok egy-két nagyon jó rockzenét ebben az órában. Most például a Doors érkezik egyik legkülönlegesebb dalával és legmisztikusabb dalával, amely 1971-ben jelent meg az LA Woman című albumon, és a szám különösen emlékezetes azért, mert ez volt az utolsó dal, amit Jim Morrison felvett a halála előtt, és néhány hónappal később Párizsban tragikusan elhunyt. Érdekesség, hogy sokan ezt a dalt tekintik a későbbi gótikus rock egyik előfutárának is, és igazából itt azt lehet mondani, hogy nem csak a Doors egyik legnagyobb klasszikusa, hanem Jim Morrison egyik utolsó, örökké visszhangzó búcsúja is a rock történelemben. The Doors, Riders on the Storm.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Na, akkor jöjjön a The Who egy igazán ikonikus dallal. Nekik azért van egy pár ilyenjük. Ez nem csak legismertebb daluk, hanem az egész rock történelem egyik legfontosabb generációs himnusza. A szám 1965-ben jelent meg a zenekar debütáló albumán, és szinte azonnal a fiatalság lázadásának szimbólumává vált. Ugye ez nem más, mint a My Generation, és arról szól, hogy a fiatalok próbálják megtalálni a helyüket a társadalomban. A nyers energia az teljesen új volt abban az időszakban. Sokan a punk rock előfutárának tartják, köszönhetően az agresszív hangzásnak, Roger Daltrey tühös énekének, és annak a bizonyos híres dadogásnak. Hát zeneileg is forradalmi volt ez a dal, a My Generation-ben hallható a rock történelem egyik legelső basszusgitár szólója, amit John Entwistle játszott fel, emellett Keith Moon őrült dobolása, és Thousand zajos gitár feedbackje teljesen szembe ment az akkori szép pop hangzással. A dal nem finoman ér véget, hanem egyszerűen szétesik a káoszban. Hát meg fogjuk hallgatni, ez a The Who és a My Generation.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Nos, hát ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili, hát ő is a legjobb rockzenékkel teljesen nyilvánvaló módon, és a Rock the Night, én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel holnap is, egy frenetikus Rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, és most jön a Metallica, akik jönnek június 11-e, 13-a Puskás Aréna. Ez a Master of Puppets.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután. Ma van a csúnya nap, ami az időjárás változást jelenti, no meg a hidegfrontot, no meg a 15-17 fokos csúcsokat, és ez még szerdán is csúful, de ott meg melegfront jön, ha valakinek a változatosság hiányzik. A melegfront meg megint elintézi az időjárás, de végre a jó irányba, vagyis hogy inkább a 21 fok felé. Viszont csapadékos lehet a hétvége, megint füllet, záporos és zivataros. Végre egyszer jön egy olyan hétvége, amikor világvégét kiálthatunk, és nem az, hogy gyönyörű a május, de cserébe közelít a pünkösdi hosszú hétvége, ott meg lehet, hogy gyönyörű lesz. Meleg is, meg jó is. Kellemes délután, Klavancse Krisztián vagyok.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint a 4-es főúton Monor térségében több személyautó koccant, a 33-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják. A 16-os és a 18-as kilométerek között napközben több alkalommal 10-12 percre megállítják a járműveket. Budapesten két balesetről tudok, az egyik a budai alsó rakparton történt, a másik a Hungária körúton. Lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában, ma 22 órakor kezdik, másnap reggel 6-ig tart. Útszűkület van a Mester utcában és félpályás lezárás van Csepelen, a Kossuth-Lajos utcában, ez ma kezdődött május 14-éig biztosan eltart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ó, boldog 80-as évek, amikor például a Def Leppard még szinte ismeretlen volt 1983 körül, majd aztán egy csapásra ismertek lettek a Pyromania albummal és róla olyan slágerekkel, mint ez, a Photograph. És ha még mindig a 80-as éveknél maradunk, akkor nagyjából ugyanezek az évszámok, csak nem 80-as évek eleje, hanem a 80-as évek közepének elmúltával, Pokolgép és az album a Pokoli színjáték, róla ez a dal. Éjféli harang, a Rock FM-en.

103.9 Rock FM és a Keddi Rock délután és a mindent vívő sláger. 1986-ban kezdődik az őrület az albummal, melynek címe Slippery When Wet, és nem is ez volt róla az első mindent vívő sláger, de aztán az elmúlt több mint 30 évből tudjuk, hogy ez mindent vitt. Miért? Mert a letöltések korában is az egyik leggyakrabban emlegetett Bon Jovi felvétel, előtte pedig lemezvásárlási szempontból, sőt az album legjobb dala. A sikerek egyébként átnyúlnak 1987-re, mert hogy valahogy év végével, 1986 év végével jelenik meg a Slippery When Wet album, és a róla kimásolt sikerek ugye még hasítanak 1987-ben is, főleg a Bon Jovitól a Living on a Prayer, mert hogy ez februárban amerikai csúcs siker, és utána még áprilisban is, persze akkor még egy egészen más világ volt, voltak olyan dalok, amik egy évig is sikerek voltak a különböző slágerlistás helyezések miatt, meg az albumok, meg a hozzátartozó kimásolt sikerek, gondoljunk csak Bruce Springsteen albumára, a Born in the USA-re, amiből mondjuk 1986-ig is másoltak ki dalokat, és mindegyik siker lett, na jó, mondjuk 7-es darab az 1984-ben megjelenő Born in the USA albumról. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, a legnagyobb slágerek között némi útinform is. A 4-es főúton Monor térségében több személyautó koccant, ezt korábban is mondtam, a 33-as kilométernél még mindig félpályás korlátozás van érvényben. Budapesten újabb balesetek történtek, történt egy a Budakeszi úton, és egy másik a Balatoni úton. Lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától, útszűkület van a Mester utcában, és félpályás lezárás van továbbra is Csepelen a Kossuth-Lajos utcában. Ez egyébként ma hajnalban kezdődött, és május 14-éig biztosan eltart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből,

103.9 Szok FM olyan szempontból ki vagyunk békülve az óra átállítással, hogy nagyon korán világosodik, és nagyon későn sötétedik. Bár évek óta mindenki azt várja, hogy az Európai Unió döntsön abban a kérdésben, hogy akkor most egész Európában egységes lesz az időszámítás, meg eltörölhető az óra átállítás. És nagyon hangosak évek óta azok a vélemények is, hogy nekünk a román időszámításhoz kellene tartozni. Nyári időszámítás egy órával arrébb, vagyis hogy amikor reggel 5:30-kor már világosodik, akkor már 6:30 legyen, így lenne egészséges, és akkor nem is sötétedne annyira későn, hanem jóval korábban. Szóval az egyensúly megmaradna, és ráadásul télen is megmaradna az az egyensúly, hogy nem reggel 7 órakor van sötét, vagy legalábbis akkor kezdődik a világosodás, de cserébe már délután 4-kor újra sötét van. Ez is kitolódna. Érdekes kérdések ezek, de miért beszélek ennyit erről? Hát azért, mert a Deep Purple Highway Star még hagyján, de a csillagok után jön a P-Mobil és a lámpagyár.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten tegnap óta lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, ezekben a napokban ez eltart. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától, holnap reggel 6 óráig. Van egy útszűkület a 9. kerületben a Mester utcában, illetve félpályás lezárás van Csepelen, a Kossuth Lajos utcában, ez mától május 14-éig tart. Sávlezárások a fővárosban a Pacsirta mező utcában, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a második kerületben a Gábor Áron utcában is. Lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és van egy félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, lezárás a 2. kerületben a Labanc úton, és van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Keddi rock délután csak is a legjobbakkal, alternatív rock gyöngyszemek az elmúlt percekben, már a 80-as években is létezett a műfaj. 1987-ben szupersláger volt Susan Vega és a Luca, a gyermekbántalmazás, gyermekmolesztálás elleni dal. Ennél jobbat soha nem írtak ebben a tárgykörben. És még a Cranberries és a Zombie, a 90-es évek egyik legjobb protest songja, vagyis tiltakozó dala. Klavancse Krisztián vagyok, zenei folytatás 17 óra után. Quiet Riot, Come on, Feel the Noise. We'll be right back.

0: 93.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután találós kérdés következik, de ezeket a találós kérdéseket általában megválaszolom évek óta, így aztán nem jár érte nyeremény, nem kell betelefonálni, SMS-t írni, Viber üzenetet írni, stb. Hogyan lesz két évtizeden keresztül sláger egy dal? Hát úgy, hogy a Slade megcsinálja a 70-es években, hogy Come on, Feel the Noise, a Quiet Riot meg feldolgozza a 80-as évek elején, a kettő között így is csak nem 10 év telik el, így aztán szuper sláger a 70-es évek elején saját műfajban, és a feldolgozás meg nagyon-nagyon jó, szintén majdnem szupersláger, sőt, aki később született, annak meg ez volt az igazi szupersláger, Quiet Riot és a Come on, Feel the Noise. Korábban beszéltem arról, hogy néhány dal a különböző slágerlistás eredményeknek köszönhetően akár évekig is sikeres lehetett, vagy sikeres volt a 80-as években. Nos, azért az egy évtizeden keresztül valami sikerré válik, az kicsit durva lenne, de a feldolgozásoknak köszönhetően például a 80-as években nagyon sok 60-as évekbeli feldolgozás teljesen új értelmezést nyert, így aztán 20 évvel később is sikerek voltak dalok. Egy kivétel van, illetve több kivétel is van, de egy bombasztikus sláger ugye az 1986-ban megjelenő Stand By Me Benny King előadásában, aki eredetiben a 60-as években énekelte a dalt, és alig-alig változtattak rajta valamit, hogy a 80-as években filmbetétdal legyen, és újra sláger legyen a 80-as évek kellős közepén. Ez most kivételesen nem rock, de ettől még a történet igaz. Kellemes délutánt és jó utat kívánok mindenkinek, csúnya híreket kapok a budapesti közlekedésből, például baleset történt a Váci úton, a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján is, és egy balesetről korábban is beszámoltam már a Balatoni úton. Illetve van egy műszaki hibás jármű a Kerepesi úton, ilyeneket tudok Rock FM hallgatóktól, és még olyanokat, hogy lezárás van továbbra is a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, tegnap kezdődött, ma is tart, éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22-től másnap reggel 6-ig, útszűkület van a Mester utcában, és továbbra is félpályás lezárás van Csepelen, a Kossuth Lajos utcában, ez ma reggel 6 óra körül kezdődött, május 14-éig eltart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a csapat neve Midnight Oil, a 80-as évek vége felé óriási durant ez a dal Ausztráliából. Hinné valaki egyébként erről a csapatról, hogy Queen dalok utánzásával kezdte a karriert? Ment nekik a szekér ez a kérdés egyébként ezzel kapcsolatban? Nem, vagy legalábbis nem nagyon. Aztán a Midnight Oil magára talál, de ekkor már 1988 van, és ez lett a pályafutás legnagyobb slágere. Zenei folytatás a keddi rock délutánban a Rock FM-en Republic.

0: közlekedés.
1: Budapesten tegnap óta lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, ezekben a napokban ez eltart. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától, holnap reggel 6 óráig. Van egy útszűkület a 9. kerületben a Mester utcában, illetve félpályás lezárás van Csepelen, a Kossuth Lajos utcában, ez mától május 14-éig tart. Sávlezárások a fővárosban a Pacsirta mező utcában, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a második kerületben a Gábor Áron utcában is. Lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és van egy félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, lezárás a 2. kerületben a Labanc úton, és van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Mit is szoktak mondani erre a dalra, azon kívül, hogy mondják, hogy The Clash és a Should I Stay or Should I Go, hogy minden érték a helyén lett volna, ha ez a 80-as években a saját idejében siker, majdnem 10 évvel később lett siker, a 90-es évek elején, de így is óriási durrant. Ráadásul évtizedekkel később is tovább él, mert hogy a Stranger Things egyik legkomolyabb betétdala, és a legtöbbször jön vissza a 10 éven át készülő sorozatban 2016 és 2026 között. Cseh Krisztián vagyok, pici időjárás jelentés, 18 óra után javul az idő, csak jó híreim vannak ezzel kapcsolatban. No Meg a Bad Religion és a 21st Century Digital Boy.

0: 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szerintem picit szeszélyesre sikerednek ezek a napok, mert ugye a hétvége csodálatos lett volna, ha az egyik nap nem ilyen, a másik nap meg nem olyan, aztán a szürkeség és a borultság meg a zápor zivatarok mondjuk hétfőn, aztán a szürkeség megmarad mondjuk kedden, de a hideg front támad, ami elintézi a szerdát, aztán utána meg a meleg front támad szerdán, ami elintézi a csütörtököt, az egyik lefelé, a másik fölfelé, és mindehhez jönnek még az esős hétvégi napok, péntekre, szombatra, vasárnapra, viszont stabilan emelkedő hőmérsékletekkel. Tudja valaki követni? Nem nagyon lehet, csak írásból, vagy valamiféle időjárási képes előrejelzésből, de ezt megtesszük akár rádión keresztül is mindent a hallgatókért. 7-8 fok a reggelben most, mert hogy a hidegfront elhűti kedről szerdára az időjárást, és a 17-18 fokos csúcsok helyett viszont csütörtöktől 21 fok jön stabilan, és még hétvégén is egészen kellemes és jó hőmérsékleti értékek lesznek, de jönnek a záporok, zivatarok, és megint dörgés, villámlás legalább 3 napon keresztül, legalábbis az esély benne van. Mikor nyugszik meg az időjárás? Hát a jövő hét közepén megint megnyugszik, előtte utána nem, aztán a hosszú hétvégére, ha nagyon nagy szerencsénk van, már pedig az lesz, akkor a pünkösdi hosszú hétvége 24-25 fokkal és átmeneti felhősödéssel, napsütéssel telik majd.

93.9 Rock FM, amikor a Bon Jovi Leave It On A Prayer című dalról beszéltem 16 óra után, emlegettem a Sleepy When Wet albumot, nem is ez volt a karrierindító, nem is ez volt az album kezdő dal, hanem a You Give Love A Bad Name, a karrierindítás pedig egyébként is 1984, míg a Mindent Vivő nagylemez 1986, a sikerek meg átnyúlnak 1987-re, és akkor kellett volna még hozzá mondanom, hogy természetesen van a Wanted, Dead or Alive, tulajdonképpen három dal elvitte az egész albumot, akkor még nem a mennyiségre mentek, hanem inkább a minőségre. Persze ez nem minden esetben volt így, mert ugye Bruce Springsteen sokat emlegetett Born in the USA című albumáról, 7 dalt másoltak ki 2 éven keresztül a slágerlisták és a rádióállomások nomega rajongók számára is. Vissza a Bon Jovi Wanted, Dead or Alive című dalához, ez is évtizedekkel később újraél, hiszen a 2012-es Mindörökké Rock című filmben az egyik legjobb visszatérő szerelmi téma, íme a dal.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten tegnap óta lezárás van a 11. kerületben a Török-Bálinti úton, ezekben a napokban ez eltart. Éjszakai lezárás lesz a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában ma 22 órától, holnap reggel 6 óráig. Van egy útszűkület a 9. kerületben a Mester utcában, illetve félpályás lezárás van Csepelen, a Kossuth Lajos utcában, ez mától május 14-éig tart. Sávlezárások a fővárosban a Pacsirta mező utcában, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál, a 10. kerületben a Gergely utcában és a második kerületben a Gábor Áron utcában is. Lezárások még a 20. kerületben a Baross utcában, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és van egy félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics Gyula utca kereszteződésben. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján, lezárás a 2. kerületben a Labanc úton, és van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szerintem picit szeszélyesre sikerednek ezek a napok, mert ugye a hétvége csodálatos lett volna, ha az egyik nap nem ilyen, a másik nap meg nem olyan, aztán a szürkeség és a borultság meg a zápor zivatarok mondjuk hétfőn, aztán a szürkeség megmarad mondjuk kedden, de a hideg front támad, ami elintézi a szerdát, aztán utána meg a meleg front támad szerdán, ami elintézi a csütörtököt, az egyik lefelé, a másik fölfelé, és mindehhez jönnek még az esős hétvégi napok, péntekre, szombatra, vasárnapra, viszont stabilan emelkedő hőmérsékletekkel. Tudja valaki követni? Nem nagyon lehet, csak írásból, vagy valamiféle időjárási képes előrejelzésből, de ezt megtesszük akár rádión keresztül is mindent a hallgatókért. 7-8 fok a reggelben most, mert hogy a hidegfront elhűti kedről szerdára az időjárást, és a 17-18 fokos csúcsok helyett viszont csütörtöktől 21 fok jön stabilan, és még hétvégén is egészen kellemes és jó hőmérsékleti értékek lesznek, de jönnek a záporok, zivatarok, és megint dörgés, villámlás legalább 3 napon keresztül, legalábbis az esély benne van. Mikor nyugszik meg az időjárás? Hát a jövő hét közepén megint megnyugszik, előtte utána nem, aztán a hosszú hétvégére, ha nagyon nagy szerencsénk van, már pedig az lesz, akkor a pünkösdi hosszú hétvége 24-25 fokkal és átmeneti felhősödéssel, napsütéssel telik majd.

103.9 Rock FM, mivel eredetileg egy ír népdalról van szó, legalábbis ami a dal gyökereit illeti, sokan feldolgozták, sokan eljátszották, elénekelték ezt, szerintem ez lett a legjobb. És ez is lett a legnagyobb siker. Hooters és a Johnny B. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, a keddi rock délutánt a Szertai követi, majd most 8 órától Bűdi Szili a műsorvezető, és mindjárt indul a Rock the Night, vagy csak azt hiszem. De ez már Telegram sláger a Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rocktudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva, megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazóközönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szevasztok! Na hát akkor felkészülni, vigyázz, kész tűz rajt. Ma május 12-e van. Köszöntök mindenkit szeretettel az év 133. napján, és még 233 nap van az évből hátra. A mai névnaposok közül kiemelhetjük a Pongrácz névviselőit. Pongrácz út, Pongrácz telep, hoppá kőbánya, vigyáztam. Hát azért ez egy Budapest festői szépségű városnegyede. Na de visszatérve a névre magára, a Pongrácz név a latin Pancratius alakból ered. Hát Pongrácz a Pankrátor, gyerekek, óriási! Pongrácz a Pankrátor, ez egy ilyen népmesei alak, nem? Mehetne mondjuk a Cartoon Networkön. Pongrácz a Pankrátor, este 8-szor itt a Cartoon Networkön. Nagyon szép! És nagyon durván fagyot hozna a világra, nem? Hát ugye a középkorban Pongrácz volt a három fagyos szent egyike, akikhez hűvös, fagyos időjárás társítottak, és milyen lenne mondjuk a Pongrácz a Pankrátor, a rajzfilm hős? Hát természetesen ugye mindent elfújna, bármire, amire ráfúj, az megfagy, amihez hozzányúl, az azonnal jéké válik. Ilyen lenne Pongrácz a Pankrátor, nagyon szép. No, hát ne keressétek a rajzfilm csatornát.

103.9 Rock FM. Na gyerekek, hát akkor jöjjenek a ma született bárányok. Ma ünnepli születésnapját Tony Hawk, amerikai girlescás legenda, aki 1968-ban született, ő volt az első, aki versenyen végrehajtotta a 900-as trükköt. Tudod, mi az a 900-as trükk? Mindjárt elmondom. 2,5 fordulat a levegőben. Hát ez egyenlő 900-as trükk. Ezzel egyébként a sportágát egy egészen másik dimenzióba emelte, hát az Isten éltese Tony Hawkot. És szintén ma született Rami Malek, gyerekek, aki ugye a Malek családnak abszolút például nem tagja, tehát Malek Andreának nem testvére, és Malek Miklósnak pedig nem fia. De ő ugye, mint tudjuk, azzal lépett be a mainstreambe, de még előtte is népszerű volt, de amikor ő eljátszotta Freddie Mercury szerepét, az gyakorlatilag felemelte abszolút mértékben a hollywoodi legnagyobb csillagok közé. És azért, hogy ilyen jól megformálta Freddie Mercury szerepét, a Queen tagjai is elismerésüket fejezték ki. Na, hát az Isten éltesse őket.

Szajonom, ez itt a 103.9 Rock FM. Én hozom a földkerekség legjobb és legnagyobb slágereit, és természetesen a kis híreket a nagyvilágból. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshotykáig. No, de a lényeg, hogy ma ünnepel Billy Duffy, a The Cult zenekar gitárosa, aki 1961-ben született a mai napon. Ő volt az, aki a good rock metalból átirányította a zenekart egy kicsit a gazdaságilag jobban megérő stadionokat megtöltő hangzás irányába. Szóval a Cult gitárosa Billy Duffy a mai napon született 61-ben, emellett ma van a születésnapja egy nagyon nagy ikonnak, gyerekek, a német származású Jason Biggsnek. Hát ő ugye nem zenész, de az Amerikai Pita című filmekben ő a főszereplő. Ő az a srác, aki hát igazából nagyjával neki nem sikerült közös nevezőre jutni, hogyha így. Szerintem az egész világ őt irigyelte, aztán utána pedig sajnáltam. Na mindegy, elég ennyit erről, csodálatos filmsorozat volt. Hogyan éljük meg viccesen a kamaszkorunkat? Hát én nagyon bírtam az Amerikai Pite filmeket. Na de vissza a zenei világba. Ma ünnepi születésnapját Steve Winwood, aki a Spencer Davis Groupnak volt a billentyűse, énekese, vagy a Trafficnek, vagy a Blind Faith alapító tagja volt, ugye Eric Claptonnal játszott ebben a zenekarban, és a legnagyobb slágere a Kiviszem a Lavort, vagy a Give Me Some Lovin', ahogy Magyarországon jobban ismerik. Na hát őket ünnepeljük a mai napon, én pedig már is hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit.

0: 103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, még mindig Bűdi Szilárd Szili, és ma este is eljött hozzám egy csodálatos vendég, akit én nagyon tisztelek már a múltamból, csomószor találkoztunk a különböző produkciói kapcsán, és egy fantasztikusan új produkcióval rukkol elő Jósa Tomi barátunk.
1: Sziasztok,
0: itt a stúdióban. Thunderdome Movie Night, amely arra hivatott, hogy a 80-as, 90-es évek legnagyobb, vagy még napjaink is elmegy.
1: Elmegyünk majdnem a napjainkig.
0: A legnagyobb mozislágerét mutatjátok be. Elképesztő ötletnek tartom, piaci rés, gratulálok, ennyi.
1: Köszönöm
0: volt.
1: Szépen. Hát igen, erről fog szólni ez az este május 29-én a Barbanegrában. Több mint 2 órás műsorra lehet számítani. Meg. Lesznek mozifilm jelenetek, összekötjük a dalokat kultikus jelenetekkel.
0: El is játszok
1: a dalokat, persze.
0: Rocky felkészülési zenéje.
1: Ez természetesen benne lesz, és egy No Easy Way Out-on megyünk majd tovább.
0: Aha.
1: És nem nagyon csináltunk most, mert ilyenek voltak korábbi precedenseim másik együttessel, de most nem csináltunk korszakbeli megkötéseket, vagy stílusbeli, tehát itt bármi megtörténhet. Tehát most mondhatom azt, hogy Elton Johntól, Celine Dionon át a Linkin Parkig bármi megszólalhat, ne, ami mozifilm zene
0: volt. Ne, Oroszlán király lesz.
1: Sanszos, igen.
0: Ne, Jósa Tomi, Oroszlán király. Melyik az a dal? Tonight. Igen, nagyon jó.
1: Igen, az pont lesz, valamilyen formában meg fog szólalni. Mind a kettő, igen. Nem teljes zenekaros formában, azt lehet, hogy csak egy ilyen zongorás átvezetőként fogjuk használni, de lesznek még hasonló meglepetések a műsorban.
0: Hát ez, figyelj, gratulálok, nagyon jó ötletnek tartom. Ott ne legyek. Hát ez nagyon jó.
1: Hát mindenképp gyere el.
0: Ez nagyon jó. És figyelj, neked ez, ugye te egy alapvetően rocker beállítottságú srác vagy.
1: Mondták már.
0: Igen, kinézet is minden fazon, tehát hogy neked azért ez, ráadásul ugye az előző zenekarod az a Rockstars Not Dead volt, ahol ugye csak a glam korszakot mutattátok be. Milyen lesz majd Celine Dion-t énekelni? Tehát, hogy ez nincs távol tőled, ez a kultúra?
1: Annyira nincs, mert eleve ez egy tök jó megírt dal például, hogyha erre az egy specifikus dalra gondolunk, és hát nem úgy kell énekelni, mint ő, hanem egy pici saját hangot bele kell vinni, meg egy picit meg kell piszkálni, hogy picit zongorás, egy picit előadhatóbb legyen az alap. De nincs ezzel, a karaokén már kipróbáltam persze.
0: Jaj, de jó. Tehát gyakorlatilag ezen az estén egy olyan dologra számíthatunk, ahol a műsor, tehát a rockzenétől függetlenül egy kicsit, tehát hogy igazából mindenfajta zene lesz, ami filmzene volt mondjuk a napjainkig, 80-as évektől napjainkig.
1: Természetesen a felállás egy alapklasszikus rock felállás, tehát dob, basszus, gitár, billentyű és két gitár. Tehát van egy szólós, van egy kísérő gitár, és tehát ez egy alapklasszikus rock felállás, rock dalokat kell, hogy játszunk ezzel.
0: Aha.
1: De vannak olyan dalok, mint például a Maniac, Mike Assembleótól, azt egy picit megrakosítjuk, de nem annyira, hogy elvegyük az eredetének ezt a lazább, ezt a folyósabb jellegét.
0: Lehet még tracklistet kérdezni, és ilyen vágyakat mondani? Lesz...
1: Mondjuk azt, hogy kérdezek filmet, és mondom, hogy lesz-e belőle valami.
0: Bívács.
1: Lesz.
0: Jó, nagyon szépen, hát figyelj, azt, I'm Always Here, azt hiszem az a...
1: Igen, az a Jimmy Jameson-dal.
0: Jimmy Jameson, igen. Jó, akkor Miami Vice zene.
1: Az most nem lesz.
0: Miért?
1: Mert van elég más.
0: Hát ez nagyon rossz. Azt mondja, de várja, de annak nem is volt szövege a Miami Vice-nak.
1: Nem, nagyon sok dal megszólalt a Miami Vice-ban, de nem volt tipikusan olyan rock dal, amit a Miami Vice-hoz írtak volna.
0: Aha, az egy ilyen betét volt a Miami Vice. De az egy dalnak a részlete volt a Miami Vice-nak az elején?
1: Nem hiszem, az szerintem egy direkt Miami Vice dal volt, tehát maga a főcím.
0: Aha.
1: De abban nagyon sok minden szólt a Miami Vice-ban. Például korábban játszottuk már belőle az Easy Lover-t.
0: Az is volt benne?
1: Benne volt az egyik epizódban, nem tudjuk a melyikben, de annak idején a Gellért Tomi, amikor csináltunk egy ilyen mozis estet, akkor azt mondta, hogy a Miami Vice-ban volt, ő emlékszik meg,
0: esküszik az életére. Egyszer valahol látta.
1: Még életben van, tehát valószínűleg volt.
0: Hát ez nagyon jó. És akkor várj.
1: Na mondjál még valamit, de most már menjél filmeken, ne csak sorozatokat.
0: Várj, csak gondolkodom, hogy mik voltak még nagy kedvencek. Hát nyilván akkor gondolom Terminátor 2.
1: Lesz egy Terminátor blokk is, igen.
0: Egy blokk lesz?
1: Egy blokk lesz, mind a kettő Terminátorban játszunk.
0: Abban volt a Use Your... mi volt a...
1: You Could Be Mine volt a kettesben, igen.
0: Igen, és mi volt még? Terminátor.
1: Az első filmben, hogyha megvan a technoáros jelenet, amikor rommá lövik a helyet.
0: Igen.
1: Na, az alatt ment egy Technikain nóta. Technikain and the Triangles.
0: Ja,
1: you
0: jó,
1: got me burning on the third degree.
0: Igen, és akkor játsszátok a izit is a George Thorogoodtól a... Nem? Nincs meg? Bejátszom? Nem,
1: nincs a műsorban, de most egy kicsit
0: eltereltem. A Back to the Bone, az a címe a dalnak.
1: Ja, igen, az is benne volt a kettesben, igen.
0: Igen, az amikor, az akkor van, amikor a, az pont a film elején van.
1: Amikor kijön a kocsmából, a motoros kocsmából,
0: és elmegy a izével.
1: Erre nem is gondoltam.
0: A Harry Fatboy-jal elmegy.
1: Aha, erre akkor... nem is gondoltam, hogy ezt is lehetne. Mert hogy vannak ilyenek, hogy régi dalok megszólalnak a Arnold filmekben, mint például a Long Tall Sally a Predatorban.
0: Aha.
1: És hát azt így gondoltam, hogy akkor az nem lenne szabad kihagyni, mert a Predatorban az az egyetlen jó zene van a Alan Silvestrinek a szimfonikus soundtrackjén kívül, igen. És akkor kettőt kössük össze, és legyen a Predator blokk is.
0: Nagyon jó. Na hát így adunk ötleteket akkor ez a dologhoz. Nehéz volt összeszedni a dalokat? Mert ugye azt mondtad, hogy rengeteg van, és már ki kell hagyni, mennyi van benne, és mennyi marad ki?
1: Jelenleg 30 dalról beszélünk itt. És amennyit összeszedtem, az kb. Ilyen 50 körül volt.
0: Azt a jó Istenét. És akkor
1: már kicsi... tudom, hogy mikor lesz a következő ilyen movie night, igen, és arra átfolyattam egy párat, és úgy sikerült ezt rakni, hogy a két szett lesz. Ez a mostani egy jó több mint két órás lesz. Azért mondom, hogy kb. 2-2 fél, mert még ezt nem számoltuk le teljesen, tehát próbálkozunk, mindig azért megálltunk, újra játszottunk dolgokat, tehát nem volt még megcsinálva az, hogy elejétől a végéig megnézzük annak, akkor ez most topper szerint mennyi.
0: Azt az eget.
1: Meg igazából ez teljesen minden lemérdés koncerten így is úgy is lesz valami, amivel vagy gyorsabb, vagy lassabb lesz a produkció. Uh-huh. De már a következő az csak egy laza másfél órás lesz, és arra is megvan már nagyjából a szett.
0: Marha jó.
1: Lesznek megismételt számok, lesznek újak.
0: Hát nyilván ami rock szempontjából kicsit jobban húz, gondolom azok maradnak benne, és hát nyilván cserélgetni kell, hogy a közönségnek vérfrissítés is legyen. Ez, neked van valami ilyen kis ilyen filmfétised?
1: Igen.
0: Tehát ugye nagy videótékába járó ember voltál, és...
1: Ennél jobb lesz a válasz. Hát a gitárosunk, a Ványi Sándor nevezett engem filmmelegnek.
0: Ne!
1: És mondta azt, hogy 2020-ban ezt így illik mondani. Volt videótéka a környékünkön, onnan vettem ki, emlékszem, a Street Fighter-t, a Van Damme filmet, és yes. Hát kegyetlen rossz volt. De az egy hatalmas csalódás volt, de nekünk, a fateromnak volt két videólejátszója. Az egyik volt egy felvő, másik csak egy player volt.
0: Azt az eget.
1: És ő hozta haza a filmeket, és másolt át őket, és akkor ezzel így csinált egy kézzelfogható keresetet, amire majd lehajol az ember.
0: Azt az eget.
1: És hát mi mindig bekapcsoltuk a tévét, átadtuk a 4-es csatornára, azon ment a player, és aha. Akkor néztük, hogy éppen milyen filmet vesz át. És hogyha szerencsénk volt, akkor ez valami akciófilm volt.
0: Fater másolatot is tikában néztétek.
1: De hát voltak ilyen filmek például, hogy oda kapcsolódik, és a Dobjuk ki anyut a vonatból című film ment. Nem tudom, emlékszel-e
0: mire? Valamire, a címére emlékszem.
1: Mocsok jó. Hát ilyen dark comedy. És
0: igen.
1: Azt néztük kölyökként, és így nem hittük el, amit láttunk. Tehát így folyamatosan ezek mentek. Tehát volt egy saját kis videótékánk otthon ennek köszönhetően.
0: Óriási. A vendégem továbbra is Jós, a Tomi, aki a Thunderdome Movie Night, hát gyakorlatilag minden, ami a moziban filmzeneként felcsendült, na ez lesz bemutatva, kérem szépen, május 29-én a Barba Negra Blue Stage-en, és egyébként nem tudom, vendégként vagy társként ott lesz a Full Jovi, akik ugye nyilván egész este Bon Jovit játszanak, úgyhogy erről is minden másról beszélgetünk Jós, a Tomival a következő dal után.

0: X-3-9 Rock FM, a vendégem Jósa Tomi, akinek van egy vadonatúj zenekara, amelynek a neve Thunderdome Movie Night, és a 80-as, 90-es évektől kezdve napjainkig a legnagyobb mozislágereket fogják eljátszani, és társként még ott lesz a Full Jovi zenekar. No, kiből áll össze a Movie Night zenekar? És nehéz volt-e, vagy könnyű társakat találni manapság? Milyen manapság mondjuk így 2026-ban zenekart alapítani?
1: Hála Istennek rengeteg másik zenekarban találkozom, hol beúró zenészekkel, hol oda jelentkezett tagokkal, akik semmiből jönnek. Például a legnagyobb meglepetésem az utóbbi években az Gazsi Máté nevű dobos volt. Aha. Gazsi Mátéről azt kell tudni, hogy a Selfish Murphy ír kocsmarok zenekarral járja Európát, és volt egy kisebb megborulása, és mi egy ghost tributet is csinálunk, amiben beöltözünk maszkokba, és akkor ti rohanjuk. De hát az tényleg egy ilyen buli zenekarnak tudható be. Nem akarunk nagyobb babérokra törni, de kellett egy dobos. És nem igazán jött szóba senki. Basszos gitárosunk azt mondta, hogy ő felad egy újsághirdetést, és mondom, hát adjál bakkeret, valószínűleg ebben nem lesz semmi. Ebből valószínűleg nem lesz semmi, ez nem működik mostanában. És jelentkezett a Gazsi Máté. Ő ilyen karrier szélén volt, azt mondta, hogy neki kb. Elege van az egészből, megunta. De hogyha ezek az őrült arcok képesek beöltözni és ghostot játszani, akkor ezt mindenképpen meg akarja tapasztalni a saját bőrén. Aha. Akkor megismerkedtünk. Voltak dalok, amiket úgy játszott le, hogy odafele hallgattam meg a kocsiban, és hangról hangra megcsináltam.
0: Tehát
1: elképesztő ilyen, én már azt mondanám, hogy ilyen kódneve Merkur adja van a fickónak, amikor dobtémákról van szó. És utána volt egy időszak, amikor az Iron majdnem bekerestünk egy pótolódobost.
0: Aha.
1: Akkor a Máté bizonyított Európa szerte legkülönbözőbb színpadi körülmények között. Dalokat is pillanat alatt leszette, és állandóan megbízható volt, és pontos, és odafigyelt a cuccára. Tehát amikor eljött az a pillanat, hogy megalapítsam a Thunderdome-ot, akkor ő volt az első, akire gondoltam, hogy mindenféleképpen szeretném a csapatban. Ő hozta magával Marton Bencét. Uh-huh. Marton Bencét a Stardustból kell ismerni. Uh-huh. Ők együtt nyomják a Selfish Murphy-ben mostanában, és nagyon összeszokott ritmus szekció. Uh-huh. Tehát, hogy ők látják egymást, és van szempontokat, akkor hibátlanul játszanak, és viszonyos stenkel. A gitára a Somogyi Remiget néztem ki.
0: Nagyon jó.
1: Ővele rengeteg Geri Moore emlékesten játszom, mert azt hiszem 2014 óta játszunk folyamatosan együtt a Geri Moore emlékesteken. És a szólólemezemen is csináltunk együtt egy dalt, a Chasing My Dreams-et, és akkor már mondtam, hogy mindenféleképpen szeretnék színpadon is vele egy nagyobb produkcióban lenni. Megkerestem az Esélytelenek nyugalmával, hogy hát, ha ráér, és mondta, hogy pont valami hasonló vérfrissítésen gondolkozott, mert hogy tele van az a szett, amit mutattam neki olyan dalokkal, amiket szeretne eljátszani. És hát lemezminőségbe hozza a szólókat, meg még bele is írog a dolgokat.
0: Jó, nagyon jó.
1: Tőle egy Slash szólót hallani a You Could Be Mine-ban, az tényleg az a, nem tudom már, elég sokszor próbáltuk le, de még mindig feláll a karomon a szőr.
0: De jó.
1: A kísérő gitára a Vány is annyit kértem fel, ő is a Ghost Tribute-ben van, meg nagyon jó barátom. Ő neki nagyon fontos róla tudni azt, hogy iszonyat jól egybe tudja tartani a csapatot, tehát ő egy ilyen csapatépítő ördög, tehát legénybúcsukat szokott szervezni a barátainak, amelyikben tényleg lehetetlenebb ötleteket meg tud valósítani. És ő tényleg a csapatnak az ilyen érzelmi lelke.
0: De jó. Itt tartotok, hogy már van érzelmi oldala is ennek a dolognak, és szerettek együtt lenni.
1: Bizony. Nagyon hamar összeszokott a csapat, de ijesztően hamar. De már a második próba olyan volt, mintha mindig is ismertük volna egymást. Billentyűn a Várfi István van, ő jelenleg a Nightquest-ben tolja, vele is nagyon régóta, nem is tudom, mikor volt, egy egyetemi partin találkoztam, ahol oda hívtak, hogy énekeljek el valamit a Vámpírok bájából valakivel, és ő játszott ott egy ilyen helyi kis egyetemista zenekarral, és mondtam azt, hogy hú, ebből a billentyűsből ki lehetne hozni valamit, mert tök jól énekel is mellé. És akkor vele pedig így a zenei agyak vagyunk, rakjuk össze az alapokat, megfejtjük azt, hogy milyen hangszín hol legyen, a vokálokból mi legyen.
0: Azt szeretném kérdezni, hogy belenyúltok a dalokba, játszatok medliket, játszatok mashupokat.
1: Lesz egy medli, igen, abban lesznek a lassú dalok. Tehát például egy Don't Wanna Miss a Thing-et az Aerosmith-tól teljes egészében eljátszani, az lehet, hogy egy 2,5 órás szetben picit öngyilkosság. De hogyha egy másfél percet eljátszok belőle, akkor az már tök jó.
0: Azt össze lehet rakni az Oroszlán királya.
1: Össze is van.
0: Azt kitaláltam, pont most elkezdtem így dudolni magamban, és mondom, hát ez pont ugyanaz, mint az Oroszlán király, és akkor ez így is van, de nagy. És akkor
1: majdnem a legmesszebb, amelyik, vagy a legközelebbi mozifilm, ameddig eljutunk, az a Gyűrűk ura király visszatér, abból volt, aha, az egy Andy Lennox dal, az Into the West,
0: aha.
1: És ez nekem rengeteget jelentett, konkrétan annak a dalnak köszönhetem, hogy Magyarországon maradtam, és elkezdtem karriert építeni, meg munkahelyet, meg mindent.
0: Aha.
1: Mert akkor nekem volt egy nagyon nagy megrecsenés, amikor kijött a király visszatér akkor decemberben, és azon gondolkoztam, hogy akkor én megyek haza. És elég volt Magyarországból. És
0: mi a haza?
1: Én a haza az Nagyvárad.
0: Ó, én ezt nem tudtam róla.
1: Nem?
0: Nem.
1: Az igen.
0: De
2: köztudott.
0: De igen, de hogy ez, mire soha nem beszéltünk erről, vagy bármi ilyesmi. És akkor már is adódik a kérdés, hogy akkor miért jöttél el onnan?
1: Egészen más viszonyok voltak annak idején, amikor én eljöttem 2003-ban.
0: 2003? Tehát
1: akkor még nem volt mindenhol unió. Aha. Akkor még azért voltak bizonyos nemzeti ellentétek. Nem tudom, hogy mennyire szabad erről beszélni, de nem voltak jóba a külhoni magyarok a románokkal sajnos, és akkor ezt én úgy megelégeltem. És azt mondtam, hogy akkor én inkább lennék olyan helyen, ahol ezek az emberek nincsenek.
0: Aha, értem. És hát nyilván ez azóta már talán jobb a helyzet.
1: Azóta jobb a helyzet, ja, igen. Tehát az uniós határkiterjesztés az indulatoknak a nagy részét elmosta, ja, amiket azért próbálnak így újra és újra megfújni ezt a parazsat bizonyos politikusok, de kisebb nagyon sikerül.
0: Na, ennek örülök is. Te tanulni jöttél Magyarországra?
1: Igen,
0: vagy?
1: Igen.
0: Igen?
1: Elhatározott célom volt az, hogy nyomdász leszek, képzelve.
0: Ne hülyeskedj.
1: És ráadásul miért? Azon a nyelven szerettem volna nyomdász lenni, ami az anyanyelven.
0: Azt az eget.
1: És ez össze is jött, egy jó 10 évig voltam nyomdász, grafikus, operátor, nyomdavezető.
0: Igen, de kicsit benne is maradtál, ugye? Mert hogy voltak ilyen, tehát most is ez a grafikusi vénád meg...
1: Most már animátor vagyok, tehát
0: most van,
1: még azért megvan a vektorgrafika, tehát azért csinálok ilyeneket.
0: Uh-huh. De hogy ebben maradtál is, helyezkedtél el, mert
1: így van,
0: a polgári foglalkozásod is van, és akkor az pedig ilyen digitális kultúra és mindenféle.
1: Így van, hát az a másik nagy szerelem.
0: Aha, tehát hogy csinálgatni. És nem gondolkodtatok azon, ha már ilyen csapongóan beszélgetünk, hogy például ebből mondjuk valamilyen féle klippeket, vagy ezt tehát videósítani ezt a dolgot, hogy mondjuk a YouTube-ra tudjátok terjeszteni magatokat, tehát hogy ez nyilván felvesz az ember egy ilyen koncertet, jó, oké, de hogy ezzel mondjuk kezdeni valamit, hogy...
1: De lesz ilyen, lesz igen? Ilyen. Hát a koncertet fel is fogjuk venni valószínűleg, uh-huh. És azt megvágjuk szépen, kiegészítjük a itt-ott jelenetekkel. Uh-huh, hogy legyen egy YouTube anyag, tehát hogyha a következő koncertet elkezdjük hirdetni, az emberek már tudják azt, hogy mire váltanak egyet.
0: Aha.
1: A jelen pillanatban maximum próbatermi felvételeket tudjuk megmutatni, igen, miről szól ez. A Rockstar's Not Dead-del megcsináltunk már egy movie night-ot,
0: aha,
1: de azt nem igazán érzem jogosnak, hogyha esetleg azokkal a videókkal kezdenék el házolni, mert igen, ott az egész igen. Tagság más.
0: Az már ott más az a történet. No jó, van még egy kanyarunk, úgyhogy zenélünk ismételten egy kicsit, és a vendégem továbbra is Jósa Tomi, aki egy vadonatúj projektet hozott létre, ez pedig nem más, mint a Thunderdome Movie Night, ahol a földkeresség legnagyobb mozifilmjeinek zenéit fogják eljátszani május 29-én a Barbanegrában. Egy dal, és utána itt vagyunk újra. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 93 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és a vendégem ma este Jósa Tamás, hello, akinek vadonat új projektje, nem más, mint a Thunderdome Movie Night, ahol a földkereség legnagyobb filmzenét játsszátok el. Már beszéltük, hogy te egy ilyen filmmániákus vagy, és valójában egy kicsit innen is jön ez a dolog, hogy szeretted a filmzenéket, mindenki szerette végül is a 80-as, 90-es évek meghatározó filmzenét, sőt, egy kicsit nekem, megmondom őszintén, fáj, hogy akkor még voltak ilyen meghatározó filmzenék, amik egyébként, én azt gondolom például, hogy a filmzene és a film az nagyon durván húzta egymást.
1: Így van.
0: Tehát
1: így van.
0: Olyan ráhatása volt egyiknek a másikra, mondjuk vegyük csak alapul a rendkívül kézenfekvő You Could Be Mine-t, uh-huh, ami szerintem százalékban kifejezhető, hogy a Guns N' Roses-t mennyire emelte meg a Terminator 2 című film, hogy abban a jelenetben ott elhangzik a dal, és szerintem százalékban kifejezhető, hogy mennyire húzta fel a Guns. Tehát az egyik a másikat, érted?
1: Így van.
0: Ugye?
1: Mi mindig azt tudjuk mondani a Terminator 2-ről, hogy ez egy nagyon hosszú videóklip.
0: Igen, de tényleg, hát brutális.
1: És moskos út. Minden filmnek, amelyik olyan volt, hogy na, akkor erre most mindenki el fog menni a moziba, volt egy olyan filmzenéje, ami rogyásig ment mindenhol.
0: Nagyon.
1: Az egész a Dokkennel kezdődött, a Dream Warriors-el, ugye, amit a Rémanom az elmúlt szában 3-hoz írtak. Ezt most sajnos nem játszok, de az volt az első olyan klip, hogy össze volt pakolva a színészgárda a zenészgárdával.
0: Igen.
1: És a filmből átfolytak jelenetek a videóklipbe. Az volt az első ilyen elgondolás, és aztán ezért rendszeres lett. Hogy a Batmannek ott volt a Prince-tal.
0: Igen, az melyik volt?
1: Melyik volt az a Batrock, nem tudom, vagy valami ilyesmi volt.
0: Most nem tudom megmondani, de tudom, hogy volt a Prince.
1: Nem tudom, mert én azt, sajnos azt adat kifejezetten nem szeretem, de
0: tehát nem játszátok.
1: Nem, azt nem sajnos. Lehetsz egy másik Batman-dal a Batman visszatérből. Nem, hogy visszatér, melyik az a Batman Forever?
0: Azt nem tudom, de volt
1: az egy... Az a YouTube dal, hol mit
0: az vinni. Az a
1: tent. Bizony, az a nagyon-nagyon-nagyon himnikus riff. Azt mindenképpen kell szerint, az is olyan volt gyerekkorban, megnézted a videóklipet, amilyen gyönyörűen meg van rajzolva, bele van a pakóba a filmjelenetek, benne van a YouTube együttes is.
0: Igen.
1: És én megláttad a videóklipet, és azonnal akartad látni a filmet.
0: Az Elevator, az a
1: Elevation.
0: Elevation,
1: azt hiszem Tom Brader soundtrack volt.
0: Hoppá! És azt játszátok?
1: Azt nem.
0: Minden nem lehet, úristen.
1: Minden nem lehet.
0: Nagyon durva, hogy most így jönnek fel az élmények, és akkor most mit fogtok játszani, és akkor mi jó, de az se.
1: Hát ez nem csak speciális ilyen egyestés zenekarnak gondoltok, jó, hanem egy folyamatosan mozgó produkciónak.
0: Nyilván. Nem beálltok egy műsorra, hanem beálltok egy válogatható műsorra.
1: Így van, és akkor talán még esetleg lehet kérni is dalt, meg ilyesmi, és akkor tudjuk azt, hogy akkor ezen a koncerten most ezt a filmet is megidézzük. És ezekről a filmzenékről azt kell tudni, hogy lehet, hogy előadó vagy dalcím alapján nem jut egyből eszedbe, hogy mi az, de például azt mondod, hogy Glenn Frey és a Heat Is On.
0: Igen.
1: Akkor most ez nem mond semmit. De hát, hogyha azt mondod, hogy
0: tudom,
1: hogy meghallod...
0: Sajnos ezt játsszuk, ezt a dalt is.
1: De hogyha meghallod a dalt, akkor azonnal megvan. És ezeknek a daloknak a 100% olyan, hogy meghallod, akkor igen, tudod, hogy igen, ez az, és előjön. Tehát picit másképpen működik, mint egy ilyen All-Star Tribute Night, vagy valami ilyesmi, hogy így fogalmazzak.
0: Viszont akkor most nagyon gyorsan kérdeznem kell egyet, hogy és a Bud Spencer Terence Hill dalokat nem játszotok? Ugye erre van egy szakosodott
1: bingedal. Erre van egy szakosodott zenekar, igen. De hát Guns N' Roses-ra is van szakosodott zenekar.
0: Igazad van, de ők, ugye, tehát a Spencer Hill Magic Band, ők ugye állítólag csak a Bud Spencer, Terence Hill dalokat, bármint, hogy filmbeli dalokat játsszák.
1: Én tehát, nem tartom lehetetlennek, hogy hozzányúljunk egy Bud Spencer, Terence Hill dalhoz a Kincsemi Nincsba.
0: Óriási.
1: Nem most még.
0: Aha.
1: Tehát most ez a műsor már
0: teljen el egy kis idő.
1: Teljen el egy kis idő, és akkor elkezdjük így nyitogatni ezeket a
0: kapukat.
1: Filmműfai ollókat.
0: Nagyon jó. No, egy kicsit visszatérve a zenekarra, hogy azt mondtad, hogy szinte azonnal jó hangulat kezdett el működni a zenekarban. Mesélj róluk egy kicsit, hogy hogyan épültök ti így fel.
1: Hát itt nagyon fontos
0: fővezér,
1: volt.
0: Te vagy a fővezér, te mondod meg, hogy A vagy B.
1: Így van.
0: És
1: így van.
0: Hozzá lehet szólni, vagy egy nagyon despotikus alkat vagy?
1: Hát hozzá lehet szólni, meg van egy főirány, de nekem is lehet adni jó ötleteket. Sőt, igazából erre számítok is.
0: Aha.
1: De hogyha például egy ötletet nem tartok elég jónak, akkor most már érzem magam annyira tudatosnak ebbe a tervbe, hogy azt mondjam, hogy akkor köszönöm szépen, ez nem fér bele, vagy esetleg később. De úgy tűnik, hogy a daltanulás és mindenki másnak az elfoglaltságai mellett örülnek neki, hogy van egy kitaposott irány, és meg van mondva az, hogy oké, figyelj, ezt kell megcsinálni, és akkor onnantól kezdve jók leszünk, és fasza lesz. Emberileg válogattam össze az embereket most legfőképp. Nem feltétlenül zenei kvalitás szerint, azt akartam, hogy emberileg legyen tök jól együtt a zenekar. Aha. Akarjunk együtt egymás társaságában lenni, akarjunk elmenni próba után esetleg egy kocsmába, meg keressük egymás társaságát az interneten is. Tehát ne csak kizárólag a zenéről, meg a dalokról beszélgessünk, hanem így emberileg is barátkozzunk össze. Legyen ez egy második család, hogy így fogalmazzak. Aha. És a zenei részét azt pedig összehúzzuk. Majd, hogyha a zenei része áll, és az emberi része hibázik, akkor ugyanott tartunk majd, mint esetleg a Rockstar Standarddel tartottunk.
0: Aha. És van olyan, akit például korábban nem ismertél, vagy ajánlás alapján jutott
1: be? Igen. Ő a Marton Bence, a basszusgitáros. Őt a Máté hozta magával a Selfish Murphyből, és mondta azt, hogy bízzak benne, ez kurva jó lesz, hogyha ő eljön velünk. És ebbe igazol is lett, és megbíztam

0: kifuttatni ezt a dolgot, vagy mi a cél egyáltalán?
1: Itt a cél az, hogy legyen egy mozgó produkció, amelyik olyan, mint egy bármelyik másik zenekar, akinek van egy kicsit több látványvilága. Uh-huh. Tehát, hogy el lehessen menni fesztiválozni, el lehessen menni több helyre játszani Magyarországon belül, akár Budapesten belül is, ugye még van egy pár hely, amelyik elbír egy lett.
0: Hát hogyne.
1: És minél több néző, aztán természetesen a Full Jovi együttessel és a Cinegi Imivel csináljuk ezt most közösen, ezt a rendezvényt. Ők egy Bon Jovi tribute zenekar, nem egészen egy éve léteznek.
0: Aha.
1: És pár nézős backstage koncertek után most már eljutottak odáig, akkor bevállalják a Barba Negrent.
0: De nagy.
1: Mert már elkezdték kinőni a helyeket, folyamatosan mozognak, folyamatosan fejlődnek. A Kis Zoli énekel, aki majd át fog hozzánk vándorolni egy Bon Jovi dalra, mert hogy meg van mondva, hogy melyik Bon Jovi dalt nem játszhatják, mert melyiket játszik filmzenéből. És ott a Kis Zoli lesz a vendégünk, másik vendégünk lesz még a Jurásik Balázs.
0: Ó, akit a
1: Demon Lord együttes óta mondom azt, hogy nekem a színponon kell közösen állni vele, és ez most össze is jön, tehát a bakancsista kipipálva.
0: Ő egy ilyen nehéz paripa, mert mindenki azt várja, hogy mikor tér vissza Jurásik Balázs, és nem, valahogy nem akar visszatérni a rock életbe.
1: Hát most vissza fog egy dal erejéig biztosan.
0: De jó.
1: Na és a Cine Game-ivel csináljuk ezt közösen, és a következő ilyen Movie Night Full Jobit is már megterveztük, hogy az mikor lesz, hogy lesz. És szeretnénk azért a jövőben is együtt mozogni. De hát itt az a cél, hogy akkor el tudjunk menni fesztiválozgatni, el tudjunk menni nagyobb rendezvényekre.
0: Óriási.
1: Külföldre esetleg, mert a Iron majdnem el azért megvannak a kapcsolatok, amiket ki lehet használni.
0: Aha.
1: És természetesen az a célunk, hogy megtöltsünk-e Barbaredet.
0: Milyen jó.
1: Ez a nem titka célunk.
0: Nagyon szép, és most esik le, hogy ez egy igazából nemzetközi produkció tud lenni, mert hogy nincsenek benne határok, ha csak nem akarjátok a lecsacsi zenéjét játszani.
1: Nem.
0: Magyar filmek zenéjét.
1: Ennyire nem fogjuk lekornáltozni
0: magunkat egy országban. Vesztünk, mind a kettőnk veszte. És akkor így lehet Karádi Katalint, vagy Gábor Pált is be lehetne venni. Bár mondjuk erre is van már egy zenekar, mert azt úgy hívják, hogy
1: van a zenekar?
0: Hát figyelj, ki játszik ilyeneket Magyarországon?
1: Fogalmam sincs.
0: Budapest bár.
1: Tényleg?
0: Persze, magyar régi mozizenik.
1: Sose voltam még Budapest bárban. Voltam már Budapesten bárban, de rajtuk
0: magam. Igen, ők a 30-as évek, 40-es évek magyar film szinte, pontosabban azt a korabeli korszakot játszák, de mivel akkor szinte csak a mozikban mentek ugye ezek a dalok, ezért a mozikhoz köthetőek azok a dalok is. Tehát egyébként ugyanaz volt a helyzet, mint a 80-as években, hogy csak a 30-as, 40-es években nem lehet máshol hozzájutni, csak ugye a mozikon keresztül, tehát a rádiók azok ki tudja mit adtak. Tehát valahogy a slágerek a mozikon keresztül lettek slágerek, ami egyébként köthető a 80-as évekhez.
1: Teljesen, nagyon sok mindenki ezzel futott fel. Például vannak olyan előadók, mint a Robert Tepper vagy John Parr, akinek a filmzenéi azok, amik marha jók, de aztán bármit próbálkoztak a filmzenéken kívül szólóba csinálni, az inkább említésre méltatlan.
0: John Parr, az ő nevét is tudom, mert tőle is játszunk valamit, csak nem tudom
1: megmondani. Tőle a Saint Elmo's Fire szoktátok.
0: Igen?
1: Amúgy van-e pár olyan dal, ami csak azért van bennem be a szedben, mert ti is játszátok, vagy pedig ez így oda viszont történt.
0: Jaj, de jó, hát ez jól esik egy kicsit.
1: Azért figyeljük, hogy a rock rádióban te miket pakolsz be, hogy az egy ilyen állandó alapír, hogy figyelj, ezt a dalt még játszák a rádiók, akkor ezt be kell tartani a szedben.
0: Figyelj, Tom, és kik lesznek vendégek még, mert a Juráseket mondtad, Full
1: igen,
0: Jovi,
1: nálunk
0: minden,
1: lesz. Kis Zoli jön még áttől a Full Jovi-ból, a Full Jovi-val viszont ott lesz a Dandó Zolika.
0: Igen. Ezt olvastam.
1: És a Wolf Katit hívták vendégszerepelni.
0: Úristen, de nagy. Hát ők gyakorlatilag hát a Zolika ugye a glamrock gitárosa maga, ő a maga a glamrock korszak, mármint ilyen hangzásban és tudásban is egyértelmű. És a Wolf Kati, ő hogyan párosult ehhez a dologhoz? Szereti a Bon Jovit?
1: Valószínűleg igen, nem tudom, őt az e-mailek intézték, úgy... Nem feltétlenül beszélt arról, hogy sikerült ez mind, de valószínűleg szereti a Bon Jovit, meg ugye a legutóbbi lemeze az is egy picit ilyen szintrokkos volt, és azt hiszem közösen csinálták a Dandóval talán,
0: igen.
1: De hogyha tévednék, akkor bocsássatok meg.
0: Hát ott a Zolikának nagy ráhatása volt a Wolf Katira is.
1: Tehát szerintem nem idegen tőle ez.
0: Igen, nem kellett ráerőltetni ezt a műfajt szerintem.
1: Nálunk még nem vendégként lesz, hanem lesz velünk két nagyon csinos pokálos csaj.
0: Ó, kik ők?
1: Jenei Georgina és Nagy Melissa.
0: Nagyszerű.
1: Őket Kőbányára kölcsönöztük ki.
0: Aha.
1: És hát zajlik a felkészülés, és nagyon szépen összeállt eddig, ami eddig el volt képzelve, az 110%-ban hozta az elképzelést. Tehát
0: nagyszerű.
1: Én nagyon bízom benne.
0: Eredeti hangzás, és próbáltok az eredetikhez hülyek maradni, azért ezt kimondhatjuk. Tehát, hogy...
1: Azt hiszem egyik dal csak pakoltuk lejjebb, mint ahol van.
0: Jó, hát most nem
1: hát
0: is csak a
1: hang nem beírták.
0: Nem is csak a

0: hangmagasságra gondoltam, hanem hogy hangzásra gondolom megmarad az, amit, tehát leszedett szólók, és minden úgy próbál megszólalni, hogy azt a filmekben láttuk.
1: Így van. Ebben segít egy pár HD-s elv is, de tényleg annyi hangszer és vokál van ezekben a dalokban, hogy muszáj van megtámogatni alulról. Ez nem playbacket jelent egyáltalán, hanem csak egy pici sűrítést, de így kerül közel az eredeti megszólaláshoz.
0: Hát Tomikám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm.
0: És legyen sikeres estétek május 29-én, amikor a Thunderdome Movie Night és a Full Jovi összecsap a Barba Negrában, ahol a kedvenc filmslágereink fognak felszólalni, és hála Istennek nem csak kazettán. Igen, mennyi ilyen volt, emlékszem, magyarították őket, meg minden volt.
1: A rábeszélő szinkronokra gondolsz?
0: Nem, én a filmslágerek magyarul.
1: Filmslágerek magyarul, szent Isten, dehogy nem.
0: Volt ilyen kazetta, benzinkúta lehetett még venni a múltkor is.
1: Úristen, igen.
0: Megmaradt izéket, filmslágerek magyarul kérdezed. Lesz Emmanuel? Figyelj, tudod, ha engem kérdeztek, az mekkora poén lenne, hogy a végén ezt csak úgy bejátszátok Gergely Róbertől.
1: Hát,
0: lehet,
1: ja.
0: Hogy ezzel kéne lemenni.
1: Ennél az királyabb levonuló zenénk lesz.
0: Ugye?
1: Ennél a világ legjobb mozifilm dala, a Buddy Miles-tól, a Children of the Night.
0: Ne csinálj!
1: Amelyik a Maniac Cop 2-ben volt, ez még annak idején.
0: Buddy Miles,
1: igen. Gellért, amivel találtak, ez egy olyan dal, hogy még a Spotify-on sincs fent.
0: Hát én ezt azonnal keresem. Buddy Miles is a legmocskosabbú
1: felénekelt filmzene. Olyan hangokat hoz ki a fickó a torkából, hogy
0: Buddy Miles nekem a kedvenc énekesem. Ő tudod kicsoda egyébként?
1: Hallottam már róla, igen.
0: De tudod, hogy ki a Buddy Miles? Hogy ő Jimi Hendrixnek volt a dobosa.
1: Igen? Na, hát ezt például nem tudtam.
0: Buddy Miles a Band of Gypsies albumon, meg abban a korszakban játszott.
1: Volt róla.
0: Hendrixnek volt egy olyan korszaka, hogy dobos csere volt, és elment a Mitch Mitchell, és akkor összetalálkozott a Buddy Miles-szal, aki egy ilyen dobos énekes forma volt, és egy elképesztő mikrofonsíró, és ő egy dalos énekes volt, volt neki egy Damn Changes című dala, amit eljátszott a John McLaughlin-nal, a Hendrix-szel, uh-huh, és Santana-val, tehát ez volt neki a slágere.
1: Aha.
0: Igazából, de ő nem lett így nagyobb világsztár.
1: Sajnos ez a dal, amit mi is bejátszunk tőle, ez egy eldugottabb gyöngyszem. És hát hallgass meg mindenképpen, mert most sok jó lesz, amit találni fogsz.
0: Nektek pedig nagyon jó bulit, én meg kezdem megkeresni Buddy Miles dalát, 103.9 Rock FM. Maradjatok velem éjfélig. Jósa Tomi, köszi!
1: Sziasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Kis hírek a nagyvilágból. A világ legrövidebb nevű faluja, gyerekek, Norvégiában található. És egyszerűen a neve csak egy A betű, amelyen egy ilyen pötty ékezet van, vagy karika ékezet van, ők ezt ugye használják, kiejtéséről nem tudok. A turisták viszont annyira szeretik fotózni a település táblát, hogy évente többször is pótolni kell, mert elviszik szuvenírként. Azt az egy A betűt, aminek egy pötty van a tetején, vagy egy ékezet van a tetején, nálunk is vannak rövid településnevek, meg hosszúak. Például ott van ugye a tornanádaska, csak hogy a hosszabbakat emlegessük, vagy a bősárkány, azt nagyon szeretem. De van egy olyan településnév, ami az egyik legrövidebbek közé tartozik, Onga.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Nagyon érdekes, hogy az óragyártásban is néha feltűnnek lázadók, akik szembe mennek a trendekkel, vagy éppen azért csinálják, mert szeretnék felhívni az emberek figyelmét, hogy nem jó az az irány, amerre megyünk. Milyen fura, hogy a 19. században is történt egy ilyen eset, amikor egy francia óragyártó készített egy karórát, amely visszafelé járt. Az óramutatók balra forogtak, az órát pedig azért készítette, hogy visszaforgassa az időt. És ezzel tüntetett a gyorsuló világ ellen. A 19. században milyen gyorsuló világ volt? Milyen érdekes most visszatekintve, hogy akkor konkrétan állt az idő, és ők pedig, akik abban voltak a 19. században, azt érezték, hogy tömeggyártás van, rettenetesen rohan mindenki. Képzeljétek el, hogy ezeket az embereket átraknánk most a mi 21. századi valóságunkba. Hát ezek egy nap alatt infarktust kapnának.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM. No, hát a világ egyik legfurcsább helyszíne, ezt nem tudom, ismeritek-e, Jatinga falu Indiában, ahol évente madarak tucatjai repülnek öngyilkos módjára a fények felé. Mindez mindenféle tudományos magyarázat nélkül teszik. Nagyon érdekes, hogy többféle módot is választanak erre a dologra az állatok, mert hogy több százas nagyságrendben szálltak alá az égből, és egyenesen a helyiek által gyújtott tábortüzekbe repültek, vagy sziklának, vagy fának csapódva leélték halálukat. Mai napig keresik a választ erre, nincsen. Az incidensek alaposan megrémítették a helyieket, akik természetesen az istenek haragját vélték felfedezni a szokatlan természeti jelenségben. Úgy gondolták, ezek a madarak a gonosz lelkek és démonok evilági manifestációi, akik önmagukat áldozták fel a halálos manőverezés során. A legenda oly mértékben félelmet keltett az emberek szívében, hogy elhagyták a települést az emberek, amely ezt követően hosszú időre kihaltá vált.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, gyerekek, ittatok elég vizet a mai napon? Bízom benne, este is érdemes. A víz az nagyon fontos, hogy kellően hidratált legyen a szervezetünk. Napi 6-8 pohár víz nem csak a hidratáltságot segíti, hanem az anyagcserét is. A koncentrációt és a bőr állapotát is javítja. Ha unalmas a víz, egy szelet citrommal vagy uborkával könnyen feldobható ez a buli. De a mozgás is nagyon fontos az életünkben, legyen az séta vagy futás, teljesen mindegy, felveszed a cipőt is, már mehetsz is. Egy meghökkentő rekord egyébként, a világ leghosszabb ideig tartó sétája 14 évig tartott. Hát végül is én kb. Ennyi ideje futok. Lehet, hogy nekem is van egy rekordom, csak én nem számoltam. Szóval a világ leghosszabb idei tartó sétája 14 évig tartott, egy férfi 64 országon gyalogolt keresztül, 54 pár cipőt használt el. Ilyen egyszerű ez, gyerekek, el kell indulni, és akkor egyszer csak odaérsz majd valahová. Nagyon durva. Persze, nagyon fontos, rá is kell érni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Du hast mich. Du hast mich.